Tetovált lányok és izomagyú bunkok, fülben is karika, fénylik a cimpa, orban is karika, fénylik a koponya, hol van az anyátok, hova tűnt apátok? Dömböl az agyban a kultúrhézag. Mi legyen veletek, falka vezérek? Pénz kell, az kell, sok kell bizony. Megszerzed azt, mint verőlegény, vagy megkapod azt, mint örömlány. Csak nekiméld, foszd ki a barmot, meghálálja, ha rettek tőled. Megszolgálod a magad módján, de ne legyél gyenge, csak bátran hékám. Mi az a szépség vagy tisztesség? Hol az a jóság és gyengétség? Tombol a fejben a kultúrhézag. Megrettennek az élők, soltak, elpusztulnak a szentek is holnap. Ami nincs, nem kell, ó, ió, ció, áció, civilizáció, repett tovább a kultúrhézag. Életunk kölykök az aszfalt hátán, sziputól kihűlt meddőhányók, piától kidőlt gangraokádók. Mi legyen veletek család nélkül? Várnak a gengek, bővül a horda, tágul az agyban a kultúrhézag. Sátán

Keine csúsog a nylon jogging. Izzadt, hájas és magabiztos, mint súlyos Mária medál a nyakban, csuklón döglánc aranya csillag. Villanak ős és daltestvérek, munkát kerülők, mi legyen veletek? Hol hagytátok az őseitek? A földön futó mesemondókat, a nyállal fűvel gyógyítókat. Szakad a virágos szoknyátok, foszlik a rojtos sejemkendő, susog az átkos nylon jogging. Vándorlásaitoknak vége, kötőfék feszül fel a kerékre, leáll a szekér, nem megy előbbre, cincog az ész a göndörfejbe, feketén sajog a kultúra izag, sátán mondja. Eső mossa össze, áztassa el őket, forgó szél tépázza, aszalja meg őket.

S mi legyen veletek, robbangatók, ártatlanokat felkoncolók, más portáján fosztogatók. Hé, Ió, Ció, detonáció, simlis hájfejű ingyen élő, ti alvilág jussát követelők, ti dolgosok nyakán hereként élők, butított szolgák közt henyélők, szilícium völgybe átköltözők, csavaros eszű haszonlesők, ti klónozott debilek degeneráltak, dörzsölt szellemi terroristák. Hát mi legyen veletek, veszett majmok, multi, inter, giga, mega, rothad az ész a roppant fejben, hűzlik az agyban a kultúrhézak, ember mondja.

Javuljatok meg mind magatoktól! Nem segít rajtatok semmi! Javuljatok meg! Javuljatok meg mind! Mind magatoktól! Javuljatok!